Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: A korábban vártnál nagyobb magyar gazdasági növekedésre számít a Nemzetközi Valuta Alap. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét. Országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Mikia György, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Még erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő évi inflációs várakozását pedig a korábbi 3,5%-ról 2,8%-ra csökkentette. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi vasmegyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt korábban nem szavazta meg az országgyűlés. Ma választhatja meg a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, akiket tegnap nevezett meg a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, az integritás hatóság vizsgálati vezetőjét, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a Miskolci járási ügyészség ügyészét, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot, a szegedi fellebbviteli főügyészség rendelt ügyészét javasolták. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazáson dönthet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. A pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: old and gray.
1: Yeah.
0: Promise you won't stray.
1: Yeah.
0: For I love you so.
1: I love you so.
0: Sonny boy.
1: Yeah, Sonny boy. I hope you liked it, Mr. Capone.
2: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Impro Jazz Club kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: be a dalod.
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szaxofonművész és tanár Ávéd János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Ma dönt az országgyűlés a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyetteseiről. Még idén elkezdődik a sorozatgyártása a BYD szegedi gyárában. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolására visszaküldte. Már ma döntés születhet a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjáról, valamint arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Három hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 000 munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését tervezi, a lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel. Orosz rakétatámadás ért egy lakóépületet éjszaka az ukrajnai Harkivban. Hárman meghaltak és 10 megsebesültek. A mentőalakulatok jelenleg is dolgoznak a romok alatt rekedtek felkutatásán. Dnyipróban lakóházakat és a közlekedési hálózatot rongálták meg a hajnali orosz légi csapások. Közben Oroszországot is nagyszabású dróntámadás érte, több mint 400 a moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le a légvédelem. A határhoz közeli Kurszk megyében egy orvos megsebesült, amikor találat ért egy mentőautót. A Sztavropoli térségben ipari létesítményekben keletkeztek károk. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt az amerikai-iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy Peking és Moszkva segítené Teheránt, mivel mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Dróntámadásért 2 hajót Bulgária Fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt, közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam Bulgária tengeri gazdasági övezetében történt. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az egyik nagy kedvencem Jacob Collier. Őt azt hiszem, hogy hát divatos is nagyon szeretni az utóbbi időben, hiszen egy elképesztően zseniális fiatalemberről van szó, aki a muzikalitásával gyakorlatilag meghódította a világot. Olyan multi-instrumentalistáról van szó, aki a saját zenei világával gyakorlatilag mindent megvalósított, amit lehet egyáltalán. Olyan komplex zenei világot hozott létre, ami előtt szerintem a félvilág leborul, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg az ő lemezeit, egészen biztosan nem fog csalódni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk, magyarázatot kapunk a címére, de a formáció tagjairól és a konkrét témákról is szó esik a zenehallgatás előtt. Műsorunkban Egri János Junior triójának lemeze hallható, Weisz Gábor kérdezte a formáció vezetőjét, a fiatal zongoristát.
3: Megjelent az Egri János Junior trió első önálló albuma, mégpedig Egri János Junior szerzeményeivel. A címe Isten mutatja az utat. Én úgy gondolom, hogy a számok tekintetében is, illetve, hogy amikor köszönetet mondasz, akkor is első helyen Isten áll, tehát én úgy gondolom, hogy ez a vallásosság neked nagyon fontos.
4: Így van, ez abszolút fontos számomra. Nem is a vallás, hanem inkább a hit, ugye a kettő. Igazából nem ugyanaz. Számomra a hit az első, aztán a család és a zene. És ami érdekes, hogy a címadó dal, hogy az Isten mutatja az utat, angolul God Shows the Way, ez életem első kompozíció, melyet 2016-ban írtam.
3: Ez az album elsősorban talán mainstream albumnak lehet mondani, bár más bebopot, egyéb jazz műfajokat is érintesz, tehát például a klasszikus zenei alapokat is hallok egyik-másik számban. De én úgy gondolom, hogy McCoy Tyner művészete hatott rád talán a legjobban.
4: Így van, és mai napig legnagyobb hatással van rám McCoy Tyner. És ahogy mondod, igen, igyekszünk olyan repertoárt kialakítani, és igyekszem olyan kompozíciókat írni, mely többféle közönségnek befogadó képes legyen, tehát ezért is hallasz többféle stílusjegyet. Ugye alapjában véve modern mainstream jazz lemeznek lehet tekinteni ezt az albumot, de lehet érezni benne a klasszikus zenét, illetve a populáris zenét is. Műsorunkon egyébként szokott lenni egy-két popdal is, ugye, ami nem az én saját kompozícióm, de most ez szándékosan csak az én szerzeményemre volt kihelyezve. Ez az új lemez, és a bebop igazából az a magja az egész albumnak, a bebop műfaj, melyet próbálunk modernebb felfogásban megszólaltatni.
3: Néhány számról beszélj, amit úgy nagyon fontosnak tartasz, például McCoy Tyner emlékének is állítottál egy számot, hogy komponáltál egy számot.
4: Az a címe, hogy C for McCoy, azért az a címe, hogy C for McCoy, mert C-mollban van. Ez a blues, ez egy moll blues, ugyanaz a harmónia menete, mint például a Joe Contrin-nek a Mr. PC című témája. És akkor így jött az ötlet, hogy kvázi C-moll McCoy-nak. C for McCoy.
3: Esetleg van még olyan szám, amit ki szeretnél emelni?
4: Igen, még kettőt esetleg kiemelnék. A tracklistán az első dal a Spontaneology. Ez egy olyan kompozíció, Egy úgy született, hogy leültem a zongorához, és elkezdtem játszani. És létrejött egy téma, egy harmónia menettel. És nem egymás után, hanem egyszerre. Csak úgy jött belőlem, tehát abszolút spontán jött az egész. Ezért adtam azt a címet, hogy Spontaneology, ugye ez a ology, ológia, ez nem kell mondani szerintem a jazz rajongók, a jazz kedvelők és a jazzhez hozzáértőknek, hogy ez mit is jelent. Például, hát nagyrészt Charlie Parkernek vannak ilyen dalcímei, mint például a Anthropology, Ornithology, és akkor ezért találtam ki egy ilyen szójátékot. A másik, amit mi kiemelnék a szerzeményemet, az a What Awaits Beyond Tomorrow, mely igazából konkrétan azt jelenti, hogy mit hoz még a holnap, vagy mit hoz még a jövő. Ezt még a pandémia alatt írtam. Covid második hullám idején írtam, amikor ugye nem csak én, hanem mindnyájan azon töprengtünk, hogy mi lesz velünk, mi lesz a jövőben, rosszabb lesz, vagy jobb lesz, vagy van-e remény. És azt pedig körülbelül 2-3 nap alatt vélegesítettem azt a szerzeményemet.
3: Kérlek, hogy a triódról is mondjál pár szót, tehát mikor alakult, kik a tagok?
4: A trió tagjai, dobokon Pecek Lakatos András, Nagybőgön édesapám Egri János. Ez a trió 11 éve alakult, pontosan azóta, mióta én benne vagyok a jazzkörben, a szakmában, mint zongorista. Tehát én, amikor elkezdtem, egyből mély víz. Tehát egyből édesapámmal és Andrissal játszottam. És ez a mélyvíz, ez számomra nagyon nagy ajándék, öröm és megtiszteltetés, illetve hatalmas iskola, mert úgy érzem, hogy nyilván az egyetemen is sok tapasztalatot szereztem, de őszintén szólva, tehát azt elárulom, hogy azt a pluszt és azt a language, tehát a jazz nyelvet, ezt nekik köszönhetem, tőlük tanultam meg.
3: A borítón három nagyszerű jazz muzsikus méltatja az albumot. Őket felkérted, vagy ők maguktól adták ezeket a méltatásokat?
4: Igazából is, mert mind három művésszel rendszeresen tartom a kapcsolatot. Számomra nagyon nagy művészek is, nagyon tisztelem őket, mind emberileg, mind szakmailag. Hát meséltem nekik, hogy most fog majd megjelenni az új lemezem, elküldtem nekik, és kértem, hogy ha idejük engedi, hallgassák meg, és akkor ha esetleg szeretnének, akkor el is mondhatják a véleményüket róla, vagy bármi ilyesmi. És ez nagyon nagy öröm volt számomra. Nagyon örültem neki, hogy mindhárom művésztől kaptam egy elég őszinte és hivatalos szakmai ajánlót, vagy kritikát. Kiemelném Antonio Farao kritikát, azért emelem ki őt, mert ugye ő egy olasz, tehát az olasz jazznek az egyik legnagyobb alakja, tehát ő vele nem tudok olyan könnyen kapcsolatba lépni, mint például László Attilával, vagy Lakatos Tónival. Őket gyermekkorom óta ismerem. Antonio Farao-t pedig a Jazz Fest Budapest egyik koncertjén az Eiffel Műhelyházban ismertem meg, ahol trióban adott koncertet, a Tribute lemezét mutatták be John Patitucci-val és Jane Jacksonnal, és ott lehetősége nyílt beszélgetni velük, legfőképpen Antonioval backstage-ben, és csodálkoztam, és nagyon-nagyon meglepett, hogy egyszer csak ezt így hozzám vált, hogy Téged ismerlek az Instagramon, te nagyon jól zongorázol. És akkor néztem, úristen, azt nem hiszem, mondom, köszönöm mester, ez nagyon nagy dolog is, megtiszteltetés számomra, mondom, nagy kedvencem, ahogy mondtam neki. És onnantól kezdve így elkezdtünk Facebookon, meg Instán így beszélgetni, meg küldtünk egymásra zenéket, meg ilyesmi.
2: Ifjabb Egri János zeneszerző zongorista szavai után következzék tehát a God Shows the Way című album Spontaneology, What Awaits Beyond Tomorrow, a címadó God Shows the Way, Stranger Worldscape, Kalamaika, Middle of the Adriatic, Sea for McCoy és Lyric Steps fér bele a mai összeállításba.

0: A mai éjszakai jazzklubban az Egri János Junior Trio God Shows the Way című albumát hallhatták. Egri János Junior zongorán játszott, Egri János volt a bőgős, Lakatos Pecek András pedig a dobos. Egri János zeneszerző témáit hallottuk, Spontaneology, What Awaits Beyond Tomorrow, God Shows the Way, Stranger Worldscape, Kalamaika, Middle of the Adriatic, C for McCoy és Lyric Steps fért bele a mai összeállításba. Így ért véget a mai éjszakai jazzklub, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénártot hallották.
1: Ez a Szakcsi Rádió, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Impro. Ez volt a Jazz Club a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen and Inquisíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt. Pécsi fotográfusok munkáiból nyílt kiállítás Franciaországban. Napos, hűvös idő lesz. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolására visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. A Fidesz és a Mi Hazánk a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavazott, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a két ellenzéki párt leszavazta a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. A médiatanács tagjává választotta az országgyűlés Radecki Andrást, a Mi Hazánk jelöltjét. A Fidesz és a KDNP által javasolt személyeket leszavazták a képviselők, ezért két új jelöltre lesz szükség. A döntéshozatal után a két ellenzéki párt képviselői kivonultak az ülésteremből. A parlament a múlt hónapban választotta meg a testület elnökének Polyák Gábor média jogászt. A médiatanács jelenlegi négy tagja közül hármat a Tisza, egyet pedig a Mi Hazánk jelölt. 14 pécsi fotográfus munkáiból nyílt kiállítás a dél-franciaországi Aix-en-Provence Vazarelli Múzeumában. A tárlaton Pécs egyedi karakterét és az alkotók városhoz fűződő személyes kötődését idézik meg. Az október végéig látható kiállítás annak viszonzása, hogy a francia testvérváros fotóművészei tavasszal a pécsi galériában mutatkozhattak be a magyar közönségnek. Csütörtökön kezdődik a Szemrevaló Filmfesztivál. A Szemlén a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból láthatnak válogatást a nézők, eredeti nyelven magyar felirattal. A nyitó film az Űr a szívemben című film lesz, amit a budapesti Toldi moziban lehet megnézni. A sorozat díjnyertes alkotásokat is felvonultat. A vetítések után beszélgetéseket is rendeznek. A fesztivál programjából válogatott filmeket Szegeden, Debrecenben és Pécsen is láthatja a közönség. Végül az időjárásról: többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben több felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, délután 13-18, késő este 4-9 fok valószínű. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint

0: Jazz Napló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen and Inquisíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Közelebb akarom hozni a kedves közönség felé a jazz muzsikát, hiszen mindig az járt az eszemben, hogy akik már szeretik a jazz zenét, őket nem kell meggyőzni. Természetesen őket is a táborban kell tartani, és mindig új tartalmakat kell eléjük tenni, új koncerteket, új lemezeket, amelyeket ugye nagy élvezettel hallgatnak. De hát nem szeretem ezt a kifejezést, de most én is használni fogom, ugye a világon mindenhol réteg zene a jazz. És azt gondolom, hogy egy réteg zene esetében azért mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy ez a réteg azért minél vastagabb, vagy minél nagyobb legyen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen and Inquisíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szerintem Bach és egyébként Mozart és Beethoven is olyan távolságba és olyan magasságba kerültek, és olyan innen 2025-ből nézve olyan szakrális, mondhatom, hogy szakrális helyre, ahogy szerintem mindenki, akivel zenével foglalkozik, tud folyamatosan újat mondani, és tud belőle töltekezni, akármilyen stílusban is komponál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a Főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Inter Geese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modern Art Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen and Inquisíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Újra tüntetnek a francia diákok, míg ma megműtik 14. Leó pápát, folytatódik a napos, kissé hűvös idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított kondicionalitási eljárás. Emellett újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizon Europe program a magyar egyetemisták kutatók számára. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, a pozitív értékeléshez a többi között helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a kekvákat, azaz a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Franciaországban 5. alkalommal vonulnak utcára a középiskolások. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt 3. hete tiltakozó diákok azonnali 10 milliárd eurós költségvetés kiegészítést követelnek a tanárhiány enyhítésére és az előregedett infrastruktúra javítására. Szolidaritásként csatlakoztak hozzájuk az egyetemisták is. Légi vészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító adott le vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierőt. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet. A rendőrség szerint feltehetően technikai hiba történt. Néhány órával korábban egy feltételezett drónészlelés zavarta meg a Nürnbergi repülőtér működését. Az eszközt nem találták meg. csaknem 20 év után először látogatott a spanyol királyi pár Ceutába. Az észak-afrikai autonóm spanyol város nyáron azután került a figyelem középpontjába, hogy több tízezer Európába igyekvő illegális bevándorló hatolt be a területére a szomszédos Marokkóból. Bár a hatóságok fellépése után sokan visszatértek, egy újonnan kialakított befogadóközpontban így is több mint 7000 felnőttet és csaknem 3000 gyereket szállásoltak el. A spanyol kormány hangsúlyozta, aki nem jogosult nemzetközi védelemre, visszaküldik Marokkóba. Még ma megműtik 14. Leó pápát. Egy korai stádiumú csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat. A műtét utáni lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Idehaza a főpolgármester szerint népszavazással kellene majd dönteni a budapesti olimpia rendezésről. Erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén, tette hozzá. Karácsony Gergely a Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy városa szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokba más országokat is bevonjanak. Holnap csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, de hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Hajnalban néhol fagyhat, de általában 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13 és 19 fok közötti hőmérséklet valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fok.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New Yorki klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen and Inquisíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nálam ez nagyon érdekes, hogy honnan jött ez az egész. Tehát a jó Isten, hogy valaki ez mindig intézi a szálakat. Volt egy kis bandánk ott Cegléden a házba, akik laktunk gyerekek, és ott az egyik bandatag apukája, ő nagy jazz rajongó volt, és otthon náluk mindig szólt a jazz, meg már volt videó is, ugye VHS kazetta, a fiatalok nézzenek utána, hogy ez mi ez. És akkor ott azt emlékszem az élményre, amikor láttam, hogy nagyon furcsa volt, már fintorogtak a bácsik a színpadon, és ezt nem értettem, hogy gyerekként, hogy mi történik, és egy fura érdekes zene szólt, úgyhogy ez volt nekem igazából az első találkozásom, de a családban véletlenül sem szólt jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen and Inquisíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zenével kezdtem, de tehát őszintén megmondom, hogy én nem éreztem magam eléggé szabadnak a komoly zenén belül, de olyan szabadság kapott el, amikor így elkezdtem magamtól a zongorán így improvizálgatni, hogy én azt éreztem, hogy ne, én ezt szeretném, én ezt akarom és semmi mást.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás Kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szaxofonművész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazzprogram sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Inter Geese, Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modern Art Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen and Inquisíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Letartóztatásban maradt Hankó Balázs. Több utassal, kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bőti Attila. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gendertörvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-i döntését. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Újra letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki rátámadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést, mert az indoklás szerint csak így előzhető meg a szökés, az elrejtőzés vagy a bűnismétlés. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra, a volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett. Több utast szállítottak, és kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Légi vészhelyzet miatt délelőtt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító adott le vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierőt. A két vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet, a rendőrség szerint feltehetően technikai hiba történt. Néhány órával korábban pedig egy feltételezett drón észlelés zavarta meg a Nürnbergi repülőtér működését, az eszközt nem találták meg. Csütörtökön kezdődik idehaza a Szemrevaló Filmfesztivál. A német nyelvterület legfrissebb alkotásainak szemléjén a nyitófilm az Űr a szívemben című alkotás lesz. A fesztivál programjából válogatást láthatnak a nézők Szegeden, Debrecenben és Pécsett is. Holnap is napos, gomoly felhős idő lesz, csak északon és nyugaton lehet gyenge eső, zápor, hajnalban általában 0 és plusz 6, napközben 13 és 19 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Watch me, brother.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Guitar Madness koncertje hallható, majd ezt követően a Mikó Innanen Inquizíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Album. Egy album az elejétől a végéig. A Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora, művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suka Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás Kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szakszofon művész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első részében a Guitar Madness koncertje hallható. Közreműködik Gyárfás István, Píger Attila, Szalai Gábor, Sós Márton és Cseh Balázs.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának első részében a Guitar Madness koncertjét hallották. Közreműködött Gyárfás István, Réger Attila, Szalai Gábor, Sós Márton és Cseh Balázs. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2024. március 7-én.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. A Mikó Innanenend Inkvizíció, majd Regős István és Cselik Gábor koncertje hallható. Közreműködik Frederik Ljungqvist, Seppo Kantonen és Jonas Rippa.

0: Mira.
1: Köszönöm, kiitos, thank you, tack. Dankeschön. Merci.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban.

0: Thank you. Have a nice evening. Thank you. Köszönöm.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Kedves hallgatóink, a jazzkoncertek ma esti adásának második felében. A Mikó Innanen and Inquizíció majd Regős István és Cselik Gábor koncertjét hallották. Közreműködött Frederik Ljungqvist, Seppo Kantonen és Jonas Rippa. A felvételek a debreceni Baltazár Dezső téren, valamint a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2010. szeptember 3-án és február 3-án és 1995. január 23-án.

0: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Impro. Old Ed Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus.